0: mindent úgy fogtok.
1: Katonák voltatok?
2: Nem, hál' Istennek.
3: Hogy jön ez ide?
1: Na, majd rájöttök.
3: Mire?
1: Mire hármat számolok.